Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. augusztus 20-a, csütörtök. A TRT Magyar mai hír összefoglalója következik, ezt követően pedig a Nemzeti Sportolóink legújabb epizódját hallhatják. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra, a www.trtmagyar.com-ra a friss híreink, videóink és podcast epizódjaink érdekében.

A mai híresztefoglalónk előtt egy rövid bejelentésre jelentkezünk. A Türkszat 3 a műholdon sugárzott adásaink a továbbiabban, a Türkszat 4 a műholdról folytatódnak, a 12.092 MHz-es frekvencián, vízszintes polarizációval, a 27.500-as szimbólumsebességgel és 5/6-os vetszértékkel. Most a híresztefoglalón következik. Irán katonai vezetője figyelmeztette a Perzsöl-ből menti állomásokat, hogy ne segítsék az amerikai erőket a fokozódó regionális feszültségek közepette. Ali Abdullahi vezérőrnagy közölte, minden támogatást vagy közvetítést Washington melletti részvételnek tekintenek. Emellett rámutatott az amerikai katonai repülőgépek, különösen az utántöltő tartálykocsik jelenlétére a regionális bázisokon, mondván az ilyen telepítések valószínűleg nem történnek meg a fogadó országok tudta nélkül. Katar miniszterelnöke Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani a Hamasz küldöttségével Dohában folytatott tárgyalásai során felszólított az izraeli Gáza elleni támadások beszüntetésére. A találkozóra azután került sor, hogy az izraeli csapásokban 9 palesztin, köztük rendőrök haltak meg Gáza városában. Al-Thani üdvözölte a Hamasz azon üzemtervét is, amely a gázai tűzszüneti megállapodás második fázisának végrehajtására vonatkozik. Oroszország és Ukrajna 103 foglyot cserélt ki egy az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével létrejött megállapodás keretében. Az orosz honvédelmi minisztérium közölte, hazatért katonákat átszállították Fehér Oroszországba segítségnyújtás céljából, míg Volodymyr Zelenszkij ukrajnai elnök megerősítette, a fegyveres erők, az állami határőrség és a nemzeti gárda személyzetének szabadon bocsátását. Moszkva megköszönte az Egyesült Arab Emírségeknek a két fél közötti legutóbbi fogolycsere közvetítésében nyújtott segítséget. Legalább 100 ember halt meg, miután földcsuszamlás sújtott egy illegális aranybányát Közép-Afrikai Köztársaságban, a kameruni határ közelében. A Zambaja bányásztelepen földomlás történt, maga alá temette a külszíni fejtésben dolgozó kézműves bányászokat. A kutatási műveletek folytatódnak, több sérültől is beszámoltak. A katasztrofics mint aggodalmat keltett az ásványkincsekben gazdag ország informális bányászati helyszínén uralkodó veszélyes körülmények miatt. Az amerikai államadóság először haladta meg a 40 billió dollárt a pénzügyminisztérium adatai szerint, ami fokozza az aggodalmakat az ország költségvetési kilátásaival kapcsolatban. Az államadóság 40.047 billió dollár volt, ami több mint kétszerese az egy évtizeddel ezelőtti szintnek. A hitelfelvétel a COVID-19 világjárvány alatt megugrott, miközben a tartós kiadási és bevételi egyensúlyhiány és a növekvő kamatköltségek továbbra is nyomást gyakorolnak a szövetségi pénzükre.

0: أكهير ميشورات هاياك.
1: Aziz velierők, beismerték, hogy megölték az 5 éves hinterjabot Gázában, visszavonva korábbi tagadásukat, és közölték, a büntetőeljárás indítását rendeltek el a megölése ügyében. Izrael szerdán közölte, belső büntetőeljárásokat indít a csapatai által, Gázában elkövetett gyilkosságok miatt. Rajab 2024. január 29-i esete, valamint 15-re sürgősségi és régi munkás 2025. márciusában történt megölése ügyében. Korábban Izrael tagadta a részességét a gyilkosságokban, és hónapokkal később azt állította, hogy előzetes vizsgálatra hivatkozva erői nem voltak jelen a jármű közelében, és nem voltak látható távolságban. Rajab 7 családtag egyikeként utazott egy járműben, Észak-Gázában, amikor izraeli tűz alá kerültek. Az első lövés után túlélte a támadást, és órákon át könyörgött a telefonon a palesztin vörösfélhold paramedikusainak, hogy mentsék ki. Kijev főpolgármestere Vitali Klitschko a közösségi médiában közzétett bejegyzésében közölte, Oroszország rakétatámadást indított a főváros ellen. Klitschko szerint az első megállapítások alapján a támadásban 8 ember vesztette életét, valamint 33-an megsebesültek. Elmondta, hogy a város különböző kerületében károk keletkeztek. A Szolomianszki kerületben egy gyermekkórház épülete megsérült. Az Ukrán Állami Vészhelyzeti Szolgálat, DSNS közleménye szerint a város Svajatonszki, Darnicki és Szolomiansz kerületében folytatják a kutatási és mentési munkálatokat. A közleményben továbbá közölték, az orosz hadsereg emellett Ukrajna Zsitomiri megyéjét is megtámadta. A támadás következtében 2 ember életét vesztette, és 40-en megsebesültek. A közlemény szerint a támadás miatt a térség egyik repülőkapitányságában tűz keletkezett. Az izraeli hadsereg a 2025. októberében kötött tűzszünet ellenére folytatja a támadásokat a gázai övezet különböző területein. 9-re emelkedett azoknak a száma, akik életüket vesztették abban a légi támadásban, amelyet az izraeli hadsereg hajtott végre egy rendőrös ellen a gázai övezet északi részén található Gáza városában. A sérültek száma 15. Annak ellenére, hogy az amerikai elnök Donald Trump arra kérte Izraelt, hogy állítsa le a gázai övezet elleni támadásokat, azokat folytató izraeli hadsereg az előző este egy gázavárosi kávézót is célba vett egy drónnal, amely következtében 7 ember vesztette életét. Franciaországban hatályba lépett az Alkotmánytanács által jóváhagyott, a nem gyógyítható felnőtt betegeket érintő asszisztált haláltörvénye. A francia parlament júniusban elfogadta, majd az Alkotmánytanács bizonyos fenntartásokkal jóváhagyta a törvényt. A gyógyíthatatlan felnőtt betegek számára hozott jogszabályt nem eutanáziaként, hanem asszisztált halálként írták le. Az Alkotmánytanács az augusztus 14-én jóváhagyott törvénnyel kapcsolatban bizonyos kérdéseket tisztázását kérte. A törvény a 18 éven felüli gyógyíthatatlan súlyos betegséggel élő franciákat, valamint a hosszú ideje franciákban tartózkodó betegeket foglalja magába. A jogszabály előírja, hogy az orvosi segítséggel történő végetvetés az életnek, az orvos megkeresését követően maga a beteg által kerüljön végrehajtásra. Továbbá kötelező feltétel, hogy az érintettnek a betegségük miatti fájdalmat érezniük kell, és szabad akaratukból hozzák meg a döntésüket. Végezetül. Az iráni forradalmi gárda hadseregének szóvivője Hussein Muhibbi közölte, ha új háború tör ki, Irán a korábbiaktól eltérő és pusztító fegyvereket fog alkalmazni. Az iráni állami televízió szerint Muhibbi az ország rakéta képességeiről nyilatkozott. Az iráni szóvivő elmondta, a forradalmi gárda által használt rakéták robbanó tölteteinek pusztító ereje jóval nagyobb, mint a korábbi konfliktusokban alkalmazott példáké. Ha új háború tör ki, fegyvereink teljesen különbözni fognak a módban alkalmazottaktól. Ez a különbség megmutatkozhat a robbanó töltetek generációjában, a találati pontosságban, a rakéták hatótávolságában vagy más területeken. Továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy Iránban nem állt le a fegyverek gyártása és fejlesztése, valamint országa a katonai fegyverei napról napra pontosabbá, pusztítóbbá és technológiák fejlettebbé válnak. Kedves hallgatóink, a mai hírösszefoglalónk a végére ért. Most a Nemzeti Sportolóink legújabb epizódja következik. Tartsanak velünk!
2: Világhírű török sportolók.

ek oyan rent kivili sportolone 13 meshiukel. Oyan varo sponsulet, ame tengel portal nem render kezik.

Nagyon fiatalon megnézte, és akkor a dokumentumfilmjeit is nagyon érdekelte a tenger élővilága. Ez az érdeklődés növekedett, és nagyon várta a nyári vakációk idejét, hogy utazzanak az üdülőhelyekre. 11 éves korában csatlakozott egy úszócsoporthoz. Valódi tehetsége azonban akkor mutatkozott meg, amikor 14 évesen bekerült a monofinés 28-as úszás válogatottba. Fiatalon nagy sikert ért el, török rekordot döntött meg. A matematika és a zene iránt is érdeklődött. 1996-ban kezdte meg az egyetemi tanulmányait az Ortodó Műszaki Egyetem matematika tanszékén, és sikerült összegeztetnie tanulmányait a szabadtudős merüléssel, csatlakozott az Ottő Buár klubhoz. Jászemin mindkét területen a kiválóságra törekedett. 1998-ban a török válogatott tagjaként részt vett az Olaszország Szardínia szigetén megrendezett első szabadtudős merülő világbajnokságon, ahol a női kategóriában első helyezést ért el. A 19 éves, az ott égetem matematikai tanszékén tanuló fiatal nő már hírnévre tetszett. Ez 1999 fordulópont lett Jászemin életében. Megismerkedett Rudy Casneira, kubai edzővel, aki nemzetközi szinten is rekordot döntő sportolókot nevelt ki. Valóban megismerkedett azzal az emberrel, akivel családot is alapított. Rudy útmutatásával mindössze 5 hónapos hihetetlenül rövid felkészülési idő alatt 1999. november 7-én történelmi sikert ért el. Bodrum nyali csiflik partjainál az állandó súlyú szabadmerülés kategóriában világrekordot döntött, 68 méterre merült. Egy olyan időszakban, amikor sok szabadtudós buvár könnyebb kategóriákban kezdte a pályafutását, Jászemin a legatletikusabb, legnehezebb és technikailag legbonyolultabb kategóriát választotta. Ez nem csupán azt bizonyította, hogy tehetséges sportoló, hanem azt is, hogy bátor és elszánt nő. Kétezer arany év volt Jászemin Dalkılıç életében. A szabadtudós merülés legrangosabb és leglátványosabb kategóriaiban döntött rekordokat egymás után. 2000. július 19-én a változó súlyú szabadmerülés kategóriában 100 méter mélyre merült. Ez szimbolikusan rendkívül fontos volt, elnyerte az első népbuvár tímet, aki átlépte a 100 méteres határt. 4 nap múlva, július 23-án újabb világrekordot állított fel a változó súlyú szabadmerülés kategóriában 120 méterre merült. Ezzel ő lett a világ legmélyebbre merülő nője. A 120 méter körülbelül egy 40 emeletes épület magasságának felel meg. Jászemin Dalkılıç egy olyan nő, aki egyetlen levegővel elképesztő 120 méter mélyre merült. Biztosan azok nem csupán számok voltak. Olyan élményekről van szó, hogy egy nő feszegette szervezete is, elméje határait és ledöntötte az előítéleteket a nőkkel kapcsolatban. 2001-ben Jászemin a változó súlyú szabadmerülés kategóriában javította saját rekordját, és 105 méterre merült az egyiptomi vörös tengeren. Ez az egyiptomi vörös piramis magasságának felel meg. A brit újságok a nő, aki meghaladta az ősrobbanás timmel, számoltak be Jászeminről. Ugyanebben az évben a szabadtudós merül

Lyseg lett nehezebb szakágában, az állandósuló történő 24 merülés kategóriában új világrekordot állított fel, 40 méterre merült a görögországi Istanköl-sziget partjainál. E kategóriában a sportoló kizárólag saját testsúlya és izom ereje segítségével merül és emelkedik fel. Yasemin az egészségügyi nehézségek ellenére sikert ért el. A talaszémiával született. A talaszémia egy genetikai rendellenesség, amelyet egy vagy több globinlánc csökkenése vagy elvesztése okoz. Ez a betegség különösen nagy hátrányt jelentett egy olyan sportágban, mint a szabadtudós merülés, amely intenzív oxigén ellátást igényel. Yasemin azonban hatalmas fegyelemmel és elszántsággal leküzdte ezt a vele született hátrányt. Heti 6 napon napi 4 órát edzve porra zúzta azt az előítéletet, hogy a nők fizikailag gyengébbek, mint a férfiak. 2002-ben nagy daganatot mutattak ki a májában, és műtéten átesett. A korai diagnózist az általa űzött sport által megkövetelt részletes egészségügyi vizsgálatoknak köszönhette. Sikeres műtét után visszatért a sporthoz. Yasemin Dalkılıç rekordjai nagyban hozzájárultak a szabadtudós merülés népszerűvé válásához. A 2000-es és 2001-es rekordjait először közvetítették élőben a világon. A világ vezető csatornái az egész világnak bemutatták egy török nőskerét. Ez volt a fordulópont e sporták számára. Nemzetközi bankok, arra gyártó tégeik és globális automárkák kezdtek el szponzorálni ezt a sportágot. Yasemin bebizonyította, hogy a női sportolók is kaphatnak szponzori is, média támogatást és az azonos feltételek mellett képesek a férfiakkal versenyezni. Áprilisában egy kasi edzés során súlyos baleset történt vele. Az arcüreg gulladás miatt kialakult szövődmény következtében orr és tüdővérzés lépett fel, és 40 méteres mélységből felemelkedés közben rövid időre elveszítette az eszméletét. A merülésnél jelenlévő orvosi csapatnak köszönhetően biztonságban felhozták a felszínre és ellátták. Ez az élmény arra emlékeztette, hogy az élet milyen értékes. Yasemin így nyilatkozott, gyermeket hoztam a világra, nem akarok kockázatot vallani, és úgy döntött, hogy visszavonul a profi buvárkodástól. Azt mondta, hogy az egészség és a család fontosabb, mint a rekord felállítása. Yasemin Dalkılıç pályafutása élő bizonyítka annak, hogy a nők mire képesek a sportban. A férfiak urat a sportágban 8 volt, 9 világrekordot állított fel és beírta magát a világtörténelembe. Sikere nem csupán az atletikai tehetségen múlt. Matematikai végzettsége fejlesztette a stratégiai gondolkodási képességét. Zene iránti szenvedélye megerősítette a fegyelmét és a ritmus érzéket. Az, hogy összehangolta akadémiai pályafutását a sporttal, megmutatta, hogy a nőknek nem kell egydimenziósoknak lenniük. Ő jó feleség, anyja és profi sportoló. Az edzőjével és férjével, Rudival kialakított partnersége példája volt annak, hogyan lehet egyensúlyt teremteni a szakmai és a magánélet között. Két gyönyörű kislány édesanyjaként inspirálja a fiatalokat.

0: Moin op on Jasemin Dalkılıç, o çolab yavol il, meyye mi bon, ma nem verşanyes oktivon, de erokşige tovab il. Uttoro serpet yatsa da bono Türkiye vilaksin vonuluş portokot neveyen ki o sabah tüdöş merulüşterin. Az u jenerasyoş nüy buvorok, min pildavul şahika ercümen, hoz altolok kitapoşot uton holonnok. Környezet védő aktivistaként olyan szervezeteket támogatott, mint a WWF és a Sea Shepherd. Projekteket dolgozott ki a fogatikkal élők számára. Dokumentumfilmekben szerepelt, amelyek felhívták a figyelmet a tengerek szennyezettségére. Jászemin Dalkılıç története egy olyan kislány története, aki olyan városban született, amely tengerparttal nem rendelkezik, mégis képes meghódítani az óceánokat, és világcsúcsot tart egy férfiak uralt a sportágban. Ezen az úton ledöntötte az előítéleteket a nőkkel kapcsolatban, leküzdte a fizikai korlátokat, az egészségügyi problémákat. Az őskér azt mutatja, hogy a nők messze túl tudnak lépni a számukra meghúzott határokon. Fizikai erővel, szellemi fegyelemmel és elszántsággal a legnehezebb célok is elérhetővé válnak. Egy nő, aki képes 120 méter mélyre merülni, az égbolton sem ismer határokat. Jászemin Dalkılıç nem csak a mélységek, hanem a lehetetlen hercegnője is. És ezt az üzenetet küldi a fiatal lányoknak. Ha van bátorság és elszántság, bármilyen mélyre lemerülhet.
1: Világhírű török sportolók.

Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végéhez közeledik. Tekintsük át együtt a nap legfontosabb híreit. Ukrajna bejelentette, egy orosz támadásban 8 ember vesztette életét, 33 pedig megsebesült. Irán megtorlása figyelmeztet bármilyen nukleáris támadás esetén, és óva intette az abban menti államokat attól, hogy segítsék Washingtont a háborúban. Katar pedig felszólította Izraelt a gázai övezet elleni támadásainak leállítására. 100-an meghaltak egy földcsúszomlásban a Közép-afrikai köztársaságban. Valamint Izrael több mint 2 év után elismerte, hogy Gázában megölte az 5 éves Hindra Jobot. Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végére ért. Holnap ismét 1 órakor találkozunk. Szép napot kívánunk!